0: tettél?
1: A tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmeren.

0: csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.
1: Velünk mind a piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor.

azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órával legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

ébreszteni téged. Buenos Morgan. Ez a Forrás Rádió reggeli sója. I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Ugye bírjátok még? Még egy órára. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense, B.M.

hajnalra ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és

0: Millás Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Nagyon jó reggelt kívánok mindenkinek. Szevasztok, pünköst hétfő reggel van. Szingli parta után valószínűleg senki nem hallgat, legalábbis aki ott volt a bulin. Viszont akik korán kelnek pünköst hétfő reggelén is, azoknak mindenképpen nagyon szép reggelt kívánok. Hát mivel rátok rengeteg zene, Buenos Morgan ugyan nem, viszont kiváló muzsikák annál inkább. Kezdjük már is Dashával, itt a Natalie's Party.

berúgtam, Király Viktor, Burai Krisztián, hát lehet én is volt a Szingli Partin. Jó reggelt mindenkinek, pünköst hétfő reggel van, május 25-e, és hát nyilvánvalóan picit mindenki még ébredezik, tudom, valami nehéz, én is próbálok. Viszont nem tudom, tudtátok-e, hogy ma van a nemzetközi törölköző nap? Pont. Én se tudtam. Viszont ezen a napon született Szent 7. Gergely, hát a korábban nem túl népszerű pápa, 1006 éve született tehát, de közelebb van sokkal korban hozzánk, például Dínes Valéria írónő, táncpedagógus, filozófus, az első magyar női egyetemi doktor, ő 147 évvel ezelőtt született ezen a napon. Jack Steinberg, amerikai fizikus, 105 éve született szintén eme napon, Hidas Frigyes, zeneszerző pedig 98 évvel ezelőtt született ezen a napon. Kócián Éva, asztali teniszező 90 évvel ezelőtt, szintén a mai napon született, és rengeteg évforduló van még itt, például Bob Gale-t is megemlítettem nektek, aki szintén ezen a napon született, vagy Anne Hesh, amerikai színésznő, 57 évvel ezelőtt született ezen a napon, és még Téri Árpád színészt is ünnepelhetnénk, 110 éves, leginkább rá jó szívvel emlékezhetünk, mert 110 éves lenne ezen a napon. Hát így alakulnak a mai évfordulók, és nagyon remélem, hogy ez számotokra nem csak az évfordulók miatt, hanem egyébként is mondjuk egy jó nap lesz. Kellemes nyári időnek nézünk elébe, úgyhogy használjátok ki, mi pedig hozzuk hozzá slágereket Alessóval és a Live a Little Love-val.

0: és kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. turulkisgép.hu.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
5: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó!

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Közlekedjünk egy keveset, már csak azért is, mert pünkös hétfő reggelén még nagyon-nagyon sok minden információról nem tudok beszámolni. Tudjátok, a korlátozások az M1-esen az átépítés felújítás miatt még mindig ugyanúgy érvényben vannak, ahogy az elmúlt, hát nem is tudom mennyi időben, most már azért szépen lassan egy éve tartanak ezek a dolgok. Szóval, hogy még mindig tart minden, viszont fennakadás egyáltalán nincsen, nyugi van, a 80-at nem nagyon tartják persze, de hát ez megint egy másik kérdés. Egyébként pedig, hogyha ide tartotok akár Tatabányára, vagy akár mondjuk Budapest irányából, vagy Budapest irányába közlekedtek, is minden oké és nyugis. Délután azért szerintem már az országhatár felé egy kicsit élénkebb lesz a forgalom. Gondolom ezt abból, ugye, hogy pünköst hétfő van, megindul valószínűleg a tranzitforgalom, megint csak ezzel azért számoljatok az M1-esre való felhajtás kapcsán. Ha közlekedés infótok van, tudjátok, 0629 ezúton is nagyon szépen köszi.

szunnyadunk, szemernyit sem, mert hogy a reggeli ébredésnek tulajdonképpen a katalizátora a kiváló slágerek egymás utánisága, úgyhogy ezt a katalizátort én semmiképpen sem vonnám meg tőletek, meg amúgy is jön majd Pisti a hírekkel, ő az ügyeletes hírolvasónk mai nap folyamán, úgyhogy érkezik majd Pisti nem sokára. Viszont addig is van még olyan dal, amiről hát abszolút megéri beszélni, ezek között szerepel például Sabrina Carpenter, Gáspár Laci és G-Easy egy-egy felvétele is, őket mindenképpen meghallgathatjátok, aztán pedig Szabó Pisti is jön a hírekkel, ne menjetek sehova.

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mind

0: megkérdezik. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
2: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
4: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
6: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
7: Június 6-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
6: Az Ördöge van Piknik teraszon.
7: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
6: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
7: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 8 óra, üdvözlöm Önöket. Ezen a héten már ülésezik az országgyűlés, nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a NAV. Nem jött össze a győzelem a tatabányai kézilabdázóknak az Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén. Jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rendelőtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napi rendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik, 13 órakor napi rendelőtti felszólalások hangzanak el, és a tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága a napokban egy nagyszabású akcióban, közölte a hatóság az MTI-vel. 6 külföldi állampolgárt a rendőrség őrizetbe vett, majd a bíróság letartóztatott. Azt írták, hogy egy jelentős tétel adásvétele közben értéktetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyára. Összesen több mint 5 tonna 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállító üzemet is. A tatabányai József Attila könyvtár 2026. május 30-án szombaton újabb programokkal folytatja az új könyvtárépület 5 éves születésnapjához kapcsolódó rendezvény sorozatát. A nap során többféle kikapcsolódási lehetőség várja az érdeklődőket. Lesz verses tematikájú szabadulószoba, egész napos társasjátékozás, sőt a könyvtár teraszán palánta és mag csereberét is tartanak majd. Az események látogatása ingyenes. És végezetül sport, a tatabány a hazai pályán 29-28-ra kikapott az Észak-Macedón GRK Ohridtól vasárnap a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén. A hazaiak az első félidőben 7, a másodikban 6 gólos hátrányban is voltak, és csak az 58. percben vezettek először. A visszavágót jövő vasárnap 20 órától rendezik. A tatabánya az első magyar csapat, amely döntőt játszhat a harmadik számú európai kupa sorozatban. 1996-ban a Szeged, 2024-ben pedig a Ferencváros jutott az elődöntőig.
0: Időjárás.
1: Pünköst hétfő után változékonyabbra fordul az időjárás. A hét első felében több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok, miközben a nappali csúcshőmérséklet többnyire 23 és 29 fok között alakul.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Hello, bello, jó reggelt! 8-at ütött a vekker, Szabó Pisti pedig elmondta nekünk a híreket, úgyhogy jó reggelt mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. A kicsit fejfájósan ébredtetek, ne lepődjetek meg, kicsit ráülhet ez a nyárias időjárás az ember fejére, tehát igyekszünk kicsit fejfájás csillapító muzsikákkal kényeztetni titeket. Most például a Con Calma jön Álvaro Soler-rel.

Kitértem, úgyhogy szerintem akkor beszéljünk egy picit az orvos meteorológiáról, mert a mai napra is nyilvánvalóan van egy jó kis előrejelzésünk, és ugye hát szép időnk lesz, tovább melegszik az idő, így aztán meleg jellegű fronthatással lehet számolni a mai nap folyamán is, ne lepődjetek meg rajta, főképpen ha erre érzékenyek vagytok. Többek közt fejfájás, mondtam én, pipa, teljesítőképesség csökkenés, vérnyomás változás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbeké is válhatunk. Ne legyetek morcik, abszolút, vidámságra pedig van ok, úgyhogy én azt mondom nektek, hogy inkább morci ki, és vidámság be, és mondjuk Rúzsa Magdi és Lotfi Begi meg a nyári zápor, ami majd valószínű lesz valamikor, egyelőre nem tudom, hogy mikor, nem is néztem meg, de hogy a dalban mindenképpen itt van, azt tuti, most ért.

szakíts időt a vidámságra. Forrás Rádió.

0: mi are. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
2: MG. Find your more.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ti még mindig a forrást hallgatjátok. Hellóka, szép reggelt mindenkinek. Hát majdnem lendületből délutánt mondtam, de hát ugye ez van, amikor a délutános műsorvezető beszabadul a reggelre. Tegnap volt egyébként egy cingli partink, amelynek mondhatni, hogy emlékképeit ajánlom nektek a Facebook storyban fellelni, mert bizony van miről és van kikről képet mutatni, úgyhogy tessetek csak nyugodtan megnézni Facebook storyban, a Forrás Rádió Facebook oldalán a tegnapi cingli partiról. Ugye ezzel kapcsolatban volt egy játékunk is múlt héten, egész héten, oda lehetett páros belépőket, meg páros VIP belépőket is nyerni. Hát remélhetőleg mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát. Na de hát akkor most térjünk vissza, mégpedig nem másra, mint a hétköznapokra, mármint ünnepnaposan. Mert egy pünkös hétfő reggele van, mindenki pihen, ilyenkor a boltok is csukva vannak, tudtátok, ugye mindig megjelenik a mém, hogy holnap nem lesz bót. Hát most nincs bót, de holnap lesz bót. Úgyhogy kitartás mindenkinek, aki éppen nem vásárolt be. Olivia Dean pedig jön már.

gyors ébredés, gyors tempó, kiváló muzsikák és Szabó Pisti. A kettő együtt, vagy a többi együtt így hogy illeszkedik össze Pistivel? Hát úgy, hogy mindjárt jönnek a hírek, úgyhogy én abszolút nem szeretném ezt a privilégiumot a Pistitől elvenni, úgyhogy jönnek is vele a hírek, és aztán majd folytatjuk még kiváló slágerekkel, de előtte is vannak ám itt dalok, mint például a következő, ez Peggy Goo és az It Goes Like Na-na-na.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 9 óra, jó napot kívánok! 55 államtitkárt neveztek ki a hétvégén, Erdő Péter videóüzenetet küldött Pünkösd alkalmából, nyert az Esztergom a szezon utolsó hazai meccsén. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. A Tisza kormány 51 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára, Sólyog Tamás köztársasági elnök. Közölték még Pünkösd vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzát is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek. A legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de a 40-esek is jelentős számban vannak jelen. A legfiatalabb nevezett 28 éves, a legidősebb 66 ismertették. Hozzátették, a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszakinformatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, hogy nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lép először kamera és nyilvánosság elé. Idén május 1-én kreatív pályázatot hirdetett a Dorogi Önkormányzat a vasúti aluljáró falának művészeti megjelenítésére. A pályázati határidő holnap után van, május 27-én szerdán. A kezdeményezés célja, hogy a nagyforgalmú alagút színesebb és inspirálóbb közösségi térré váljon a dorogiak és az áthaladók számára, fogalmazott a pályázat írója, a Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár. A megvalósítást az önkormányzat támogatja majd. A vasúti aluljáró egy szakaszát egy hatalmas színes graffiti borítja, emellett különböző firkák csúfítják a falat. Az aluljáró biztonságáról jelenleg 2 kamera gondoskodik. Olyan alkotásokkal szeretnék szebbé tenni a föld alatti alagutat, amelyek bemutatják Dorog látványosságait, történelmi pillanatait, jelentős eseményeit, valamint híres vagy ismert személyeit és közösségeit. És végezetül sport, az esztergomi kézilabda csapat az utolsó előtti fordulóban búcsúzott hazai közönségétől a bajnokságban. A MOL Esztergom Alba-Fehérvár KC mérkőzést 8 gólos győzelemmel zárta Elek Gábor csapata, a végeredmény tehát 31-23.
0: Időjárás.
1: A hét során igazi késő tavaszi idő várható, gyakran meleg, fülled délutánokkal és időnként erősebb komoly felhőképződésekkel. A reggelek többnyire enyhék lesznek, napközben pedig sokfelé 25 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani, elszórt záporokkal, zivatarokkal.
0: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Kacsint, slágerek, hello, bello, jó reggelt mindenkinek. Hát 9 órakor azért már csak ébredezünk, ugye? Én 2 órája itt veletek, Szabó Pisti is veletek, akitől a híreket hallottátok, úgyhogy csapjunk is a lovak közé, mit szóltok hozzá, és természetesen hozzuk a további kiváló slágereket, csak azért, hogy még pörgősebb legyen a pünkös hétfő. Kezdünk már is Kygóval, itt van a Hold on Me.

Mindenkinek csúdi jó reggelt, nyárias időnek nézünk elébe a mai nap folyamán, és itt a Forrás Rádióban pedig már egyfajta nyárias hangulatot is érezhettek. Legalábbis én nagyon felpörögtem ettől az egész jó időjárástól. Majdnem, hogy mondhatni, hogy 9 hónapig várom ezt az időt, és ilyenkor azért egy kicsit az ember átszellemű, vagy legalábbis én valami ilyesmit érzek. De nyugodtan írjátok meg, hogy ti hogyan vagytok ezzel az egész nyárias dologgal, inkább a telet, tavaszt, vagy éppen az őszt szeretitek-e jobban. Nyugodtan írjátok meg, mi pedig isszuk szavaitokat, sőt, még adott esetben be is olvassuk. 0-20-9-7-8-9-7-8-5, ez is előfordulhat akár, addig is pedig kiváló slágerekkel szórakoztatunk benneteket, csak hogy még jobb legyen az ébredés. Köztük például a CKL, itt van a

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal, és... Egy világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal, és a rossz kedvével.

0: Ezt tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom. Határtalanul jó.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
1: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

Kis forgalom sas következik, még hogyha ez nagyon bután hangzik így elsőre is. Ez azt jelenti, hogy körbenézünk az autópályán meg az egyéb utakon itt a Vármegye útjain, és azt kell mondjam nektek, hogy egyelőre minden a lehető legszuperebbül alakul, és nem kell torlódásra, fennakadásra, balesetre, semmire sem számítani. Jaj, de jó ez, amikor nyugiban lehet haladni. Üröm az örömben az, hogy délutánra azért én azt nem gondolom, hogy már így lesz az M1-esen, valószínűleg szépen megindul a tranzitforgalom majd az országhatár irányába. Erre mindenféleképpen számoljatok, számítsatok, és úgy tervezzétek meg majd a hazatérő utatokat, vagy bármilyen utatokat, hogy abba azért úgy kalkuláltok egy kis plusz menetidőt, vagy adott esetben akár menekülő útvonalakat. Hát itt az M1-es környékén szerintem az utóbbi közel egy évben már nagyon nem is lehet máshogy tervezni, mint plusz idővel és kerülő útvonalakkal. De hát egyszer majd lesz egy szép nagy és új autópályánk. Reméljük minél hamarabb. Viszont most minél hamarabb jönnek a slágerek Szigalával, aztán a Halott pénzzel, előtte pedig Alefárbennel. Ez a Flowers.

Veled csak slágerekkel, és megint itt vagyunk, és megint csak jön Pisti a hírekkel, mert hogy hamarosan ennek az ideje érkezik el, úgyhogy megint csak megadjuk Pistinek a szót, jönnek az infók, és aztán pedig újabb kiváló slágerek, de előtte is van mivel, meg van kivel zenélni. Mozi Mennel, és Tripzel kezdünk most, ebben a sorban jön a Halo, aztán pedig a Jonas Brothers és a Strong Enough.

0: beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Nyárban. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang, Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a, Észak-Komáromi Erőd, Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
3: Giringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
5: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
4: Az Ördöge van Piknik teraszon.
5: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
4: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
5: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket. A komáromi monostori híd lett az év hídja. A béke és a szeretet erejéről beszélt a pápa pünköstkor. Cristiano Ronaldo a világ legjobban fizetett sportolója a Forbes szerint. Már is hozom a részleteket. A Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Idén is megválasztották az év hídját a közönség szavazatok alapján. A 2020-ban átadott monostori híd nyerte el a 2026-os év hídja címet. A két országot átívelő híd már a két város jelképévé vált. A szavazás második helyén a Kalocsai és Paks térségét összekötő Tomori Pál híd végzett, míg a harmadik helyet a budapesti Robinson híd szerezte meg. Az elismerést a Hidászokért Egyesület és a KTE közlekedés biztonsági tagozata alapította azzal a céllal, hogy a közlekedési kultúra napján a hidak jelentőségére is ráirányítsák a figyelmet. A komáromi televízió beszámolója szerint az idei jelöltek között olyan hidak szerepeltek, amelyek építését vagy felújítását külön szakkönyvek is bemutatják. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdaság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünköst vasárnap. Az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak szerepet kell vállalnia. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta 14. Leó. Vidám nyáresti hangulat és latin ritmusok várják az érdeklődőket május 28-án csütörtökön az esztergomi rögbi klub teraszán. A Salsa de Morena Tánc Stúdió szabadtéri táncestjén mindenki megtalálhatja a helyét, akár táncolni érkezik, akár csak kikapcsolódna. A zenében a klasszikus salsa slágerek dominálnak, amelyeket például csa-csa-csa dallamok színesítenek. Az esemény ingyenes és teljesen nyitott, így bárki csatlakozhat, egyedül, párban vagy barát. És végezetül sport, a Saudi Al Nassr futballistája Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett sportolóinak listáját a Forbes magazinnál. A legfrissebb Lajstrom szerint a VB résztvevő portugál válogatott 5-szörös aranylabdás csapatkapitányának teljes éves jövedelme 300 millió dollár. A harmadik helyen is labdarúgó, a címvédő argentin válogatottal szintén világbajnoki szereplő, légiósként az Inter Miami-t erősítő Lionel Messi áll 140 millióval, míg kettőjük közé a sokszoros világbajnok mexikói profi boxoló Saul Alvarez férkőzött be 170 millió dolláros keresettel.
0: Időjárás.
1: Pünköst hétfő után változékonyabbra fordul az időjárás. A hét első felében több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok, miközben a nappali csúcshőmérséklet többnyire 23 és 29 fok között alakul.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Nagyon szép délelőttöt kívánok mindenkinek, ez a Forrás Rádió, csak slágerekkel tel is teli, a mikrofonnál pedig továbbra is Bálint László, Csicsereg, reggeli madárdal helyett én vagyok itt veletek. Hát nem tudom, hogyha mondjuk az ablakot nyitva hagyjátok a rádiót, meg becsukva, akkor lehet, hogy a madarakat előbb halljátok, mint engem, de remélem, hogy itt is itt vagytok,

0: továbbra is a Forrás Rádió csak slágerekkel, ezen slágerek közé pedig beszélgetünk itt azért sok minden másról is. Adott esetben például egy kicsit visszakukkantunk a Buenos Morgan korábbi adásaira, ez következik most.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Az előző órában pedig beszéltünk ugye arról, hogy Dubajban megnyílt a világ első csak nőknek szóló strandja, és Roland, te kaptál egy üzenetet, ami tovább indította a gondolataimat, mert itt a közelünkben is van olyan rendezvény, hanem is strand, ahol csak nők voltak.
3: Igen, egy bál, ahová csak hölgyeket hívtak. Az is egyébként klassz, de én azért továbbra is híve vagyok a koedukált dolgoknak.
2: Lehet csak azon kezdtem el gondolkozni, hogy most akkor, hogyha elvonatkoztatunk a strandtól, akkor lehetnek-e olyan rendezvények, vagy olyan helyszínek, ahol jobb lenne, ha csak nők, vagy csak férfiak lennének? Szerintem egy bál amúgy pont nem ilyen, bár neked azt írták az üzenetben, hogy kifejezetten jó volt a hangulat, és mindenki imádta. Nem tudom, nekem a bálhoz, tehát egy bulit el tudok úgy képzelni, egy ilyen táncos mulatságot, hogy csak nők, és jobban élvezik, mert ugye nem nyomulnak rájuk, hogyha valaki ilyen helyzetben van. Egy bál az nekem, a ketten táncolunk, és ilyen tünci-bünci, oda kell férfi.
3: Igen,
2: oda meg kell ahova, herceg.
3: Ahova kell, még az például vasárnap a szingli party. Tehát én azt gondolom, hogy ha jönnek a szingli hölgyek, akkor ők szingli urakra vágynak, nem?
2: Azt tuti.
3: Vagy ha a szinglihez nem is ragaszkodnak, de mondjuk általában urakra vágynak. Na egyébként lehet, nyilván ott majd.
2: Csináljunk majd olyan bulit, ahol az alapján lesz karszalag, hogy férfi vagy nő vagy. És akkor biztosra lehet tudni. Kék karszalagban a férfiak.
3: Egy ilyen bulira Tájföldön nagy igény lenne. Itt azért még talán kevésbé.
2: De te például elmennél egy esküvőre, ahol csak férfiak vannak?
3: Nem, na de ahol csak nők?
2: Oda elmennél, mi? Aha, bemennél egy olyan boltba, ahol csak férfiak vannak? Szerintem a Barkács volt, én igen.
3: Hát ott azért kevés nő bukkan fel úgy általában, valóban.
2: Mondom ezt úgy, hogy egyébként a múltkor tapétázásról egy nagyon-nagyon okos, intelligens és profi szakmunkás nő tájékoztatott, és tök jó volt, de például oda lehet, hogy ezt csak a közhelyek mondatják, de például olyan cukrászdában, ahol csak nők vannak, bár nem mehetnék be, de például szívesen bemennék.
3: Belenyalnál, mi?
2: Olyan masszázszalomban, ahol csak férfiak.
3: Nem járok masszázsszalomba.
2: Ja, én se, de egyébként tök érdekes ebből. Én lehet, hogy azt választanám, mert ott erősebbek a kezek.
3: Amúgy figyelj, nekem vannak ismerőseim, akik járnak rendszeresen masszíroztatni, és többektől hallottam már, hogy ők például kifejezetten szeretik, hogyha férfiak masszírozzák őket.
2: Zavarna, hogyha itt a munkahelyen csak férfiak dolgoznának? Engem igen, amúgy.
3: Igen.
2: Ha csak nők, az hamar megszűnne munkahely, nem? Már hogy a viták miatt.
3: Mondom, tehát, hogy sok nő összezárva a kis helyre, szerintem az egy nagyon veszélyes mutatvány.
2: Jó, oké. Okay. És hogyha mit tudom én, csak rendőrnők lennének, azt azért úgy elfogadnánk.
3: Szerintem azt minden férfi elfogadná.
2: Igen. Csak férfi tűzoltók.
3: Hát azt a hölgyek fogadnák el.
2: Oké. Okay. Csak nő pankrátorok.
3: Ez egy érdekes felvetés volt.
2: Életszerű.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
3: MG. Find your more.
0: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Or.hu. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mennyire kell egy kicsit is átgondolni azt, hogyha ha az jut eszembe a Piece of Your Heart-ból, hogy egy darabot a szívemből. Hát nekünk van egy ilyen szép magyar dalunk is, ugye ez egy régebbi felvétel, de hát a Piece of Your Heart az annyira nem régi, bár már e felett is kezd az idő vasfoga azért csócsálgatni némi rozsdát. 2019-ből hallottátok az imént idalt itt a Forrás Rádióban, csak slágerekkel. Az autópálya környékére pedig jól ránézünk, csak azért, hogy mindenképpen meg tudjátok nézni, már csak így útközben is, mindenféle térképinfó nélkül is, illetve meghallgatni, készhez kapni. Ugye az van, hogy az autópályán most egyelőre mérsékelt a forgalom, kicsit már érződik a hazafelé, tehát az ország felé, országhatár felé tartó forgalomnak az élénklődése, de egyelőre nincs probléma. Viszont tényleg felébredt az egész vármegye, úgyhogy csak óvatosan. Közlekedési info esetén pedig tudjátok 0620 98 98-et. Köszi szépen, ami pedig minket illet most elvejön, és hová?

És ahogy ma már többször egyébként előfordult, itt a Forrás Rádióban megint csak hírek és információk érkeznek hozzátok, úgyhogy Szabó Pistinek át is adom a szót hamarosan, ám előtt azért van mivel kivel zenélni. Most például majd a One AM-mel, előtte pedig itt van Eros Ramazzotti és Luis Fonsi közöse, per le strade una canzone.

0: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
5: Giringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11 óra. Szép napot és áldott pünkösdöt kívánok. Ezen a héten már ülésezik az országgyűlés, nemzetközi dohánycseppész bandát számolt fel a NAV. Nem jött össze a győzelem a tatabányai kézilabdázóknak az Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rendelőtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik, 13 órakor napi rendelőtti felszólalások hangzanak el, és a tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága a napokban egy nagyszabású akcióban, közölte a hatóság az MTI-vel. 6 külföldi állampolgárt a rendőrség őrizetbe vett, majd a bíróság letartóztatott. Azt írták, hogy egy jelentős tétel adásvétele közben érték tetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyára. Összesen több mint 5 tonna 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállító üzemet is. A Tatabányai József Attila könyvtár 2026. május 30-án szombaton újabb programokkal folytatja az új könyvtárépület 5 éves születésnapjához kapcsolódó rendezvénysorozatát. A nap során többféle kikapcsolódási lehetőség várja az érdeklődőket. Lesz verses tematikájú szabadulószoba, egész napos társasjátékozás, sőt a könyvtár teraszán palánta és mag csereberét is tartanak majd. Az események látogatása ingyenes. És végezetül sport, a Tatabány a hazai pályán 29-28-ra kikapott az Észak-Macedón GRK Ohridtól vasárnap a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén. A hazaiak az első félidőben 7, a másodikban 6 gólos hátrányban is voltak, és csak az 58. percben vezettek először. A visszavágót jövő vasárnap 20 órától rendezik. A Tatabánya az első magyar csapat, amely döntőt játszhat a 3. számú európai kupa sorozatban. 1996-ban a Szeged, 2024-ben pedig a Ferencváros jutott az elődöntőig.
0: Időjárás.
1: A hét során igazi késő tavaszi idő várható, gyakran meleg, fülled délutánokkal és időnként erősebb komoly felhőképződésekkel. A reggelek többnyire enyhék lesznek, napközben pedig sokfelé 25 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani, elszórt záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Hello, bello, szép reggel. Reggel? Tehát igen, most már csak délelőttet kívánok nektek. Szép, meleg, nyárias időnek nézünk elébe, úgyhogy a klímákat már lehet ízíteni, persze csak akkor, hogyha éppenséggel úgy adódik. 27 fok! Hölgyek, urak, azért az már tényleg nyári idő. Használjátok ki, vigyetek magatokkal a forrást és a legjobb slágereket is. Most Be By Close-zal indítunk.

0: Na hát, ami azt illeti a Buenos Morgan vidám pillanatait, én nem szeretném a pünkösdi napon is, vagy a pünkösdi nap miatt elhanyagolni, úgyhogy ha bár piros betűs nap a mai, egy pici visszaemlékezőt mondjuk a vonat késés kapcsán tekintsünk, illetve hallgassunk meg együtt teletek a következő, mint egy 3 percben.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na és akkor itt van a vonatok mágusa Panna, most csak annyit láttam itt elsőre, hogy átért Pilisvörösvárra, hogy mi azt nem tudtam, de aztán visszagörgettem. Ő már nagyon-nagyon korán írt nekünk. Jó reggelt, Buenos Morgan! A 2049-es számú Z72-es Esztergomból 5.30, ezt úgy kéne mondani, mint a Pali, Esztergomból 5.35 órakor ajtóhiba miatt lassan fizetési időhatárt késik. Ez mi ez?
3: A fizetési időhatár, az van egy olyan...
2: Hogy fizetnek vissza jegyedből?
3: Igen, hogy a felét visszatérítik. Ez a, nem is tudom, írd meg, Panna, mennyi ez a fél óra, vagy egy óra, vagy én nem tudom pontosan mennyi, nagyon ritkán
2: vonatozom. És azt írt, vonatozom, hogy dorogállomáson áll, de akkor innentől, hogy Panna azt írt, hogy átért Pilisvörösvárra, ez igazából nem is jó hír, hanem rossz hír, mert akkor mégse fizetnek vissza. Tehát egy idő után szurkolsz, hogy késünk annyit, hogy fizessenek?
3: Talán fél óra, de most erre nem mernék megesküdni, és akkor azt hiszem, hogy a jegyár 50%-át térítik vissza. Amikor ezt így elindította, már rögtön így az első egy-két napban brutál összegeket kellett nekik fizetni.
2: De nem is baj, mert ugye nem kell nekik a pénz, hát ott mire költenék, úgyis minden van, minden jó. Maradjon az embereknél.
3: Ennyi, tehát hogy gyakorlatilag fölösleges lenne bármit is fejleszteni, ugye?
2: Már ír is. Aha.
3: Na, akkor mindjárt megtudjuk a részleteket. Mondom, aki gyakran vonatozik, az ez biztos tudja fejből.
2: Én, 20 perc. Én
3: 20 perc akkor, na. Tehát, azért korrekt.
2: Jó, de most mennyi egy-egy? Kb. Ilyen, azt hiszem, ilyen 1000 valamennyit fizettem én a sima jegyemért.
3: Hát attól függ, hogy mennyit mész vele. Látod? Tehát figyelj, okosság, nem, itt fejemben
2: nem
3: van.
2: Nem vitatkozom,
3: van.
2: Egyszerűen nem lehet vitatkozni. Tehát annak a felét visszakapott 20 perc késésért, hogyha mondjuk tőled kések egy órát így a műsorból, te elfogadod, hogy 725 forintot leteszek az asztalodra, és azt mondom, hogy Roland, ez van.
3: Jó, akkor
2: simán. Működik. Akkor simán. Működik, dolgozzatok így. Szerintem legyen az, hogyha valaki ezt megkapja, emiatt késik a munkahelyéről, akkor a nyereség felét ezt a főnöknek az asztalára tegye le.
3: Teljesen, az egy korrekt dolog. Várjál, mert akkor mindjárt számolok.
2: Én az egészet.
3: Hogyha 20 percért fizetsz 725-öt, akkor az azt jelenti, hogy egy óra késésért fizetsz 3x 725-öt, 2175 forintot.
2: Rossz a számítás.
3: Az tök jó, nem, minden nap késél egy órát, az havonta nekem már egy egész jó gázsi lesz.
2: Értem,
3: így pluszba.
2: Nem, rossz a számítás, mert akkor, ha én 20 percet kések, akkor is a jegy felét adják vissza, meg akkor is, hogyha 2 órát késem. Tehát nem fog nőni az összeg attól, hogy én egy nap többet kések.
3: De én jobban matekozom, mint a MÁV.
2: Ja, ez mondjuk jogos, simán megvezethető, ez tény. Én azt szeretném, hogy akkor lépjünk elő azzal a kezdeményezéssel, hogyha én az M1-esen 20 percnél többet kések, akkor a benzinem felét fizessék vissza.
3: Ez egyébként
2: az lenne a jó deal, nem?
3: Hallod? Hát szerintem, ha ezt sikerülne átvinned, hogy egy ilyet hozzanak, ünnepelne téged mindenki. Hát a közútkezelő az biztos nem, de egyébként azon kívül mindenki.
2: És még csak az se kell, hogy pénzben. Töltsék vissza Benyában. Nekem az úgy teljesen jó.
3: Teljesen, abszolút.
2: Jó, megint reformáltam, ingyen volt, szívesen.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám.
4: Why now, Ichi?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: iránykomárom.hu. Tavasszal is. Tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó!
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Forgalomra kukkantós helyzet, rendben van minden, főúton, autópályán jól lehet haladni, úgyhogy nagyjából ez a helyzet, ezt képzeljétek el arra a szituációra, hogyha éppen autóba ülnétek és útnak indulnátok kb. Bárhova. A közlekedési infókat pedig továbbra is küldhettek a 0629789585-re. Lazító nyári slágerek is vannak itt közben, például a Days Avicii-val, vagy éppen Cassette és a My Way, utóbbiba folytatjuk előbb.

hétvége csak úgy szalad, és hamarosan a délelőtt már el is telik belőle, olyannyira, hogy hamarosan Szabó Pist érkezik megint csak a hírekkel, információkkal. Addig viszont, míg odaérünk, hát rengeteg időnk van. Például Liszkóra, vagy éppenséggel a Five Seconds of Summer-re, vagy Katie Tunstallra. Ők mind jönnek, maradjatok

0: Live Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
1: MG. Find your more.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz déli 12 óra, szép napot kívánok és jó étvágyat az ebédelőknek. 55 államtitkárt neveztek ki a hétvégén, Erdő Péter videóüzenetet küldött Pünkösd alkalmából. Nyert az Esztergom a szezon utolsó hazai meccsén. Jönnek már is a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. A Tisza kormány 51 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára, Sólyog Tamás köztársasági elnök. Közölték még pünkösd vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzát is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek. A legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de a 40-esek is jelentős számban vannak jelen. A legfiatalabb nevezett 28 éves, a legidősebb 66 ismertették. Hozzátették, a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, hogy nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lép először kamera és nyilvánosság elé. Idén május 1-én kreatív pályázatot hirdetett a Dorogi Önkormányzat a vasúti aluljáró falának művészeti megjelenítésére. A pályázati határidő holnap után van, május 27-én szerdán. A kezdeményezés célja, hogy a nagyforgalmú alagút színesebb és inspirálóbb közösségi térré váljon a dorogiak és az áthaladók számára, fogalmazott a pályázat írója, a Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár. A megvalósítást az önkormányzat támogatja majd. A vasúti aluljáró egy szakaszát egy hatalmas színes graffiti borítja, emellett különböző firkák csúfítják a falat. Az aluljáró biztonságáról jelenleg 2 kamera gondoskodik. Olyan alkotásokkal szeretnék szebbé tenni a föld alatti alagutat, amelyek bemutatják Dorog látványosságait, történelmi pillanatait, jelentős eseményeit, valamint híres vagy ismert személyeit és közösségeit. És végezetül sport, az esztergomi kézilabda csapat az utolsó előtti fordulóban búcsúzott hazai közönségétől a bajnokságban. A MOL Esztergom Alba Fehérvár KC mérkőzést 8 gólos győzelemmel zárta Elek Gábor csapata, a végeredmény tehát 31-23.
0: Időjárás.
1: Pünköst hétfő után változékonyabbra fordul az időjárás. A hét első felében több felé kialakulatnak záporok, zivatarok, miközben a nappali csúcshőmérséklet többnyire 23 és 29 fok között alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Akkor lóduljunk mégis gyorsan az utolsó órába is már, ami ezt az órát illeti, meg az én műsorvezetős részemet. Sziasztok, szép délután kívánok, jó étvágyat. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Egy órán keresztül továbbra is csak slágereket szállítunk nektek pünköst hétfőnapján is, mert fő a békesség, meg ez a kiváló nyári idő. Kezdjünk

0: van a szlogen legjobb pillanatai közül válogatva, Ádi furcsaságaira is rá lehet lelni. Igen, mert hogy ilyen is történt. És nem, hogy ilyen is történt, hanem erről fogunk beszélni mindjárt. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Olyan gyorsan indult a mai nap, egyébként idefele jövet rend volt, de a szembe oldalon már állt a kamionsor, tehát lesznek híreid, amit majd mondhatsz. Annyi csak, hogy a tehenek ma megint kint voltak, és hát nem tudom, mondhatom azt, van olyan, hogy szürkén tarka? Tehát ilyen szürkés, én még nem láttam ennyire szürke tehenet.
3: Figyelj!
2: Az volt felül.
3: Tehénológiailag, ha van ilyen szó, nincs.
2: Hát a múzeológusok foglalkoznak ezzel, de...
3: az is biztos. Eléggé hülye vagyok. Tehát, hogy a Gálisván lakótelepen relatíve kevés tehén jött velem szembe gyerekkoromban. Igen.
2: Na jó, akkor most ezt elmondom.
3: De amúgy meglepődtem volna, ha jön.
2: Én mindig ilyen kómásan mentem gimibe, gimis koromban, és volt egy olyan élményem Budaörsön.
3: De aztán leszoktál.
2: Budaörsön a lakótelepen. Körülbelül 300 méterre volt gyalog az iskola, 500 méterre busszal, de én busszal jártam. És megálltam minden reggel, és megültem ott a buszmegállóban, egy megállóra volt a suli, és ott vártam mindig, de ilyen hullakómás a reggel. És egyszer csak annyit látok, hogy nézek előre, és ott a két 10 emeletes között áll egy teve. És így mondom, hogy basszus, jött a busz, felszálltam, hogy én most ennyire nem aludtam ki magam, mi van, teve, Budaörsön, 10 emeletesek között, délután láttam meg, hogy ott van a vándorcirkusz hátul, de hogy amíg én odáig eljutottam, hogy ez volt.
3: Ugye, ez milyen élmény? Azért ez egy pár dolgot megmagyaráz, tehát egy párszor már elárultad, hogy kövér kisgyerek voltál, busszal jártál az 500 méterre lévő iskolába.
2: Ja, na, fogadásból megcsináltam egyébként azt, hogy hogyan lett...
3: Sétáltál 500 méter?
2: Nem, azért hülye nem vagyok. Tehát ettem csípős paprikát 200 forintért, meg ilyeneket csináltam. Milyen villanykerítés nem nyaltam meg, de az is volt egy szőlős magnumért.
3: De volt, aki ezt bevállalta?
2: Nem, meg aztán kiderült, hogy nincs is szőlős magnum, tehát becsapás volt a fogadás, az makaó volt, pedig az milyen finom volt. Na, de az a lényeg, hogy megcsináltam azt egyszer fogadásból, hogy hogyan lehet a legkevesebb sétával eljutni otthonról az iskolába, és ezt ugye úgy kellett, hogy az akkor 40-es buszra föl kellett szállni, el kellett menni a végállomásra, a Móricra, tehát Budapestre be, és ott meg kellett oldani, hogy ne szállítson le a buszsofőr, amikor átfordul, és akkor visszafele ugye úgy már az iskola előtt tesz le a busz.
3: Hát, ez, és ezt te tényleg eljátszottad?
2: Persze. Azt hiszem a végállomás, a budaörsi végállomástól 2-re volt a suli, és végigmentem, és körbe, hogy meglegyen a legkevesebb méterrel az iskola.
3: Jó van, azért ez pár dolgot megmagyaráz, így a későbbiekre nézve.
1: Jó, Buenos Morgan! Minden hétköznap

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
3: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Folytatjuk most itt a Forráson egy kis gyors orvosmeteóval, hogy szokatlanul meleg van. Májusnak ezen időszakában nem mindig van ennyire 30 fokos hőség, de azért megesik. Fejfájás, vérnyomás, ingadozás, fáradtság viszont előfordulhat. Óvatosan üljetek autóba és körültekintően, és persze tudjátok 0620 978 978-et, ez továbbra is az SMS és a Viber számunk. Ami pedig a továbbiakat és a folytatást illeti, az újabb kiváló dal, ezúttal például Bella Parcsal és a Build a Bitch-en.

pillanat is, én pedig nagyon szépen köszönöm nektek a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, és hogy ki jön, mi jön, és hogy mivel? Hát az a következő kérdés lényegében, mert hogy most már a Roland készülődik, úgyhogy hamarosan hallhattok róla is egy picit. Tehát ő itt a Forrás Rádióban viszi majd a délutánt. Köszi még egyszer a figyelmet, találkozunk holnap délután 2-kor a megszokott időben, immáron a délutáni csúccsal. Addig is minden jót nektek. Ciao, ciao.

0: már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Június 6-án szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon az Ördöge van Piknik teraszon.
1: Az Ördöge van Piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 1 óra, üdvözlöm Önöket. A komáromi monostori híd lett az év hídja. A béke és a szeretet erejéről beszélt a pápa pünköstkor. Cristiano Ronaldo a világ legjobban fizetett sportolója a Forbes szerint. Már is jönnek a részletek a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Idén is megválasztották az év hídját a közönség szavazatok alapján. A 2020-ban átadott monostori híd nyerte el a 2026-os év hídja címet. A két országot átívelő híd már a két város jelképévé vált. A szavazás második helyén a Kalocsa és Paks térségét összekötő Tomori Pál híd végzett, míg a harmadik helyet a budapesti Robinson híd szerezte meg. Az elismerést a Hidászokért Egyesület és a KTE közlekedés biztonsági tagozata alapította azzal a céllal, hogy a közlekedési kultúra napján a hidak jelentőségére is ráirányítsák a figyelmet. A komáromi televízió beszámolója szerint az idei jelöltek között olyan hidak szerepeltek, amelyek építését vagy felújítását külön szakkönyvek is bemutatják. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdaság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szentpéter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak szerepet kell vállalnia. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a 14. Leó. Vidám nyáresti hangulat és latin ritmusok várják az érdeklődőket május 28-án csütörtökön az esztergomi rögbi klub teraszán. A Salsa de Morena Tánc Stúdió szabadtéri táncestjén mindenki megtalálhatja a helyét, akár táncolni érkezik, akár csak kikapcsolódna. A zenében a klasszikus salsa slágerek dominálnak, amelyeket például csacsacsa dallamok színesítenek. Az esemény ingyenes és teljesen nyitott, így bárki csatlakozhat, egyedül, párban vagy barát. És végezetül sport, a Saudi Al Nassr futballistája Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett sportolóinak listáját a Forbes magazinnál. A legfrissebb Lajstrom szerint a VB résztvevő portugál válogatott 5-szörös aranylabdás csapatkapitányának teljes éves jövedelme 300 millió dollár. A harmadik helyen is labdarúgó, a címvédő argentin válogatottal szintén világbajnoki szereplő, légiósként az Inter Miami-t erősítő Lionel Messi áll 140 millióval, míg kettőjük közé a sokszoros világbajnok mexikói profi boxoló Saul Alvarez férkőzött be 170 millió dolláros keresettel.
0: Időjárás.
1: A hét során igazi késő tavaszi idő várható, gyakran meleg, fülled délutánokkal és időnként erősebb komoly felhőképződésekkel. A reggelek többnyire enyhék lesznek, napközben pedig sokfelé 25 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani, elszórt záporokkal, zivatarokkal.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Kész csók a hölgyeknek és hatalmas pacsi az uraknak. Remélem mindenkinél kiváló hangulatban telik a pünköst hétfő délután. Én azért ezt még megpróbálom tovább fokozni, hogy mivel például jobbnál jobb slágerekkel. Kezdésként már is érkezik a Turn the Lights Off. A mikrofonnál egészen este 6 óráig Ilyes Roland.

Ilyen az, amikor két igazi díva áll össze egy dal erejéig, ez volt Miley Cyrus és Dua Lipa közöse. A folytatásban is egy koprodukció érkezik, mégpedig a Switch Disco-tól és Tones and I-tól. Ez a Hideaway.

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a Koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
1: MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,

indulunk, és a Getaway után váltunk, hazai vizeken evezünk tovább. Jöjjön egy olyan sláger, ami szerintem nagyon sokak szívébe belopta magát. Ez a Mango Rise és a Lemon.

Kóval zárjuk ezt az órát, már is érkeznek a legfrissebb hírek, információk, a következő 60 perces etapot pedig majd Benson Boone-nal nyitjuk, jön a Mr. Electric Blue teljes egészében a hírek után.

0: műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Nyárban. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött.
5: További részletek Carnet Ford Top Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra. Jó napot kívánok! Ezen a héten már ülésezik az országgyűlés, nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a NAV. Nem jött össze a győzelem a tatabányai kézilabdázóknak az Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rendelőtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik, 13 órakor napi rendelőtti felszólalások hangzanak el, és a tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Nemzetközi dohánycsempész bandát számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága a napokban egy nagyszabású akcióban, közölte a hatóság az MTI-vel. 6 külföldi állampolgárt a rendőrség őrizetbe vett, majd a bíróság letartóztatott. Azt írták, hogy egy jelentős tétel adásvétele közben értéktetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyára. Összesen több mint 5 tonna 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállító üzemet is. A Tatabányai József Attila könyvtár 2026. május 30-án szombaton újabb programokkal folytatja az új könyvtárépület 5 éves születésnapjához kapcsolódó rendezvény sorozatát. A nap során többféle kikapcsolódási lehetőség várja az érdeklődőket. Lesz verses tematikájú szabadulószoba, egész napos társasjátékozás, sőt a könyvtár teraszán palánta és mag csereberét is tartanak majd. Az események látogatása ingyenes. És végezetül sport, a Tatabány a hazai pályán 29-28-ra kikapott az Észak-Macedón GRK Ohridtól vasárnap a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén. A hazaiak az első félidőben 7, a másodikban 6 gólos hátrányban is voltak, és csak az 58. percben vezettek először. A visszavágót jövő vasárnap 20 órától rendezik. A Tatabánya az első magyar csapat, amely döntőt játszhat a 3. számú európai kupa sorozatban. 1996-ban a Szeged, 2024-ben pedig a Ferencváros jutott az elődöntőig.
0: Időjárás.
1: Pünköst hétfő után változékonyabbra fordul az időjárás. A hét első felében többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, miközben a nappali csúcshőmérséklet többnyire 23 és 29 fok között alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Hello, drága forrás hallgatók! Köszöntök mindenkit, aki ezen a pünkösdi hosszú hétvégén is velünk tart. Egy dolgot ígérhetek, most is, mint mindig veletek vagyunk, és természetesen hozzuk a jobbnál jobb slágereket. Ahogy ígértem, ezt az órát Benson Boone-nal indítjuk, jön már is a Mr. Electric Blue, a mikrofon mögött még mindig én.

Doja Cat és a Woman itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, mindig veletek vagyunk. A folytatásban is egy igazi díva érkezik, mégpedig egy olyan slágerrel, ami kapaszkodjatok meg. Idén már 24 éves Christina Aguilera énekel nekünk. Ez már is a Dirty. You ain't here.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
3: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Michael Patrick Kelly énekelt nekünk mindenféle csodákról, hát ha már csodák, csodálatosan jó slágereket hozok nektek az óra hátralévő részében is. Érkezik majd például Lady Gaga és Ducci így együtt, itt lesz velünk még Manuel és Azaria is. Előbb azonban spanyol nyelvlecke érkezik, mégpedig a Black Eyed Peas-zel és Daddy Yankee-vel. Ez már is a Bailar Contigo.

egy hazai újdonságot hallottatok, ez volt Manuel és Azaria közöse, a Dada, a folytatásban pedig Jonas Blue érkezik, mégpedig J.P. Cooperrel együtt, ez már is a Perfect Strangers. You will-

Vége egy újabb órának, ismételten jönnek a legfrissebb hírek, információk, a következő 60 percet pedig állok és Kylie Minogue közös lágerével indítjuk. Ez lesz a Last Night I Dreamed I Fell in Love.

0: feszültség 100% sláger. Ez a Live Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Minden hétköznap és vasárnap este 8-tól 10-ig. Live Session. Legyen tánc! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra. iránykomárom.hu tavasszal is. Tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
2: MG. Find your more.
4: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
5: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
6: A hangulatról DJ Hubi gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
7: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
6: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 3 óra, szép napot kívánok! 55 államtitkárt neveztek ki a hétvégén, Erdő Péter videóüzenetet küldött Pünkösd alkalmából, nyert az Esztergom a szezon utolsó hazai meccsén. Jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. A Tisza kormány 51 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára, Sólyog Tamás köztársasági elnök. Közölték még Pünkösd vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzát is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek. A legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de a 40-esek is jelentős számban vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66 ismertették. Hozzátették, a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszakinformatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, hogy nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lép először kamera és nyilvánosság elé. Idén május 1-én kreatív pályázatot hirdetett a Dorogi Önkormányzat a vasúti aluljáró falának művészeti megjelenítésére. A pályázati határidő holnap után van, május 27-én szerdán. A kezdeményezés célja, hogy a nagyforgalmú alagút színesebb és inspirálóbb közösségi térré váljon a dorogiak és az áthaladók számára, fogalmazott a pályázat írója, a Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár. A megvalósítást az önkormányzat támogatja majd. A vasúti aluljáró egy szakaszát egy hatalmas színes graffiti borítja, emellett különböző firkák csúfítják a falat. Az aluljáró biztonságáról jelenleg 2 kamera gondoskodik. Olyan alkotásokkal szeretnék szebbé tenni a föld alatti alagutat, amelyek bemutatják Dorog látványosságait, történelmi pillanatait, jelentős eseményeit, valamint híres vagy ismert személyeit és közösségeit. És végezetül sport, az esztergomi kézilabda csapat az utolsó előtti fordulóban búcsúzott hazai közönségétől a bajnokságban. A MOL Esztergom Alba Fehérvár KC mérkőzést 8 gólos győzelemmel zárta Elek Gábor csapata, a végeredmény tehát 31-23.
0: Időjárás.
1: A hét során igazi késő tavaszi idő várható, gyakran meleg, fülled délutánokkal és időnként erősebb komoly felhőképződésekkel. A reggelek többnyire enyhék lesznek, napközben pedig sokfelé 25 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani, elszórt záporokkal, zivatarokkal.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Induljon egy újabb óra, szép délután, sziasztok! Ez itt még mindig a Forrás Rádió, mindig veled, mindig veletek vagyunk, így van ez ma délután is. És ahogy ígértem, Alok és Kylie Minogue közös lágerével indítjuk ezt a 60 percet. Last night I dreamed I fell in love. Ez jön már is. A mikrofon mögött még mindig Ilyes Soland. Forrás.

Ha a zene a lélek tükröződése, akkor mi vagyunk a legszebb tükör. Forrás Rádió. Mindig veled. You shot me so damn

Minelli és a Nem túl gondolt című Rampampam 2021-ből forgott ez a bizonyos sláger. Itt a Forrás Rádióban mindig veled, mindig veletek vagyunk, és természetesen csak slágereket hozunk. Így van ez a folytatásban is. Miles Smith érkezik már is. Ez a Nice to meet you.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
4: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
6: Giringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

klassz hazai kedvenc, well hello és a bárhová. Gyorsan fussunk végig a mai menetrenden, én este 6-ig vagyok itt veletek, este 8-tól pedig hétfő lévén DJ Bóli áll majd a lemezjátszók mögé, és jön a Light Session egészen este 10-ig, holnaptól pedig aztán visszaállunk majd természetesen a szokott menetrendbe, reggel Buenos Morgan, utána koktél, majd pedig délutáni csúcs, charter, és akkor szintén este majd a Light Session. Na de ne rohanjunk ennyire előre, maradjunk a következő néhány percnél, Quarterhead és a Summer Night, ez jön.

0: Még egy újabb órának, úgyhogy ismételten átadom a helyem, jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban visszatérek, és ha kíváncsiak vagytok arra, hogy melyik slágerrel nyitjuk majd a következő 60 perces etapot, akkor most füleljetek, már is megmutatom.
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra, üdvözlöm Önöket. A komáromi monostori híd lett az év hídja. A béke és a szeretet erejéről beszélt a pápa pünköstkor. Cristiano Ronaldo a világ legjobban fizetett sportolója a Forbes szerint. Már is jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Idén is megválasztották az év hídját a közönség szavazatok alapján. A 2020-ban átadott monostori híd nyerte el a 2026-os év hídja címet. A két országot átívelő híd már a két város jelképévé vált. A szavazás második helyén a Kalocsa és Paks térségét összekötő Tomori Pál híd végzett, míg a harmadik helyet a budapesti Robinson híd szerezte meg. Az elismerést a Hidászokért Egyesület és a KTE közlekedés biztonsági tagozata alapította azzal a céllal, hogy a közlekedési kultúra napján a hidak jelentőségére is ráirányítsák a figyelmet. A komáromi televízió beszámolója szerint az idei jelöltek között olyan hidak szerepeltek, amelyek építését vagy felújítását külön szakkönyvek is bemutatják. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdaság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak szerepet kell vállalnia. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta a 14. Leó. Vidám nyáresti hangulat és latin ritmusok várják az érdeklődőket május 28-án csütörtökön az esztergomi rugby klub teraszán. A Salsa de Morena Tánc Stúdió szabadtéri táncestjén mindenki megtalálhatja a helyét, akár táncolni érkezik, akár csak kikapcsolódna. A zenében a klasszikus salsa slágerek dominálnak, amelyeket például csacsacsa dallamok színesítenek. Az esemény ingyenes és teljesen nyitott, így bárki csatlakozhat, egyedül, párban vagy barátok. És végezetül sport, a Saudi Al Nassr futballistája Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett sportolóinak listáját a Forbes magazinnál. A legfrissebb Lajstrom szerint a VB résztvevő portugál válogatott 5-szörös aranylabdás csapatkapitányának teljes éves jövedelme 300 millió dollár. A harmadik helyen is labdarúgó, a címvédő argentin válogatottal szintén világbajnoki szereplő, légiósként az Inter Miami-t erősítő Lionel Messi áll 140 millióval, míg kettőjük közé a sokszoros világbajnok mexikói profi boxoló Saul Alvarez férkőzött be 170 millió dolláros keresettel.
0: Időjárás.
1: Pünköst hétfő után változékonyabbra fordul az időjárás. A hét első felében több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok, miközben a nappali csúcs hőmérséklet többnyire 23 és 29 fok között alakul.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, nem állunk meg, megyünk tovább, mégpedig csak slágerekkel. Kezdésként Robin Schulz érkezik már is, de ígérem, hogy nem fogtok unatkozni, ha velünk tartotok az egész 60 perc során sem. A mikrofon mögött még mindig I és Roland, pörögjön a Smash My Heart!

0: tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél, mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
1: MG. Find your more. Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Follow the Flow újdonsága, ez volt a Beszívom itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, mindig veletek vagyunk, és bár már így késő délután van, kora estének azért még nem nevezném, minden esetre kávézáshoz lehet, hogy már egy picit késő, azért egy espresso macchiatóra meghívlak titeket.

0: Ennyi volt a Móka mára, záró Roland Mókatára, de csak én búcsúzom, a jobbnál jobb slágerek maradnak, sőt, este 8-tól jön DJ Bully is a Light Sessionben, úgyhogy érdemes a folytatásban is velünk tartani. Én holnap reggel 6-tól jövök legközelebb a Buenos Morgenben. Szép estét, az elmúlt 5 órában és Rolandot hallottátok.
1: Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
1: Az Ördöge van Piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Tali ott.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 6 óra, jó estét kívánok! 55 államtitkárt neveztek ki a hétvégén. Erdő Péter videóüzenetet küldött Pünkösd alkalmából. Nyert az Esztergom a szezon utolsó hazai meccsén. Már is jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. A Tisza kormány 51 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára, Sólyog Tamás köztársasági elnök. Közölték még Pünkösd vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzát is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek. A legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de a 40-esek is jelentős számban vannak jelen. A legfiatalabb nevezett 28 éves, a legidősebb 66, ismertették. Hozzátették, a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, hogy nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lép először kamera és nyilvánosság elé. Idén május 1-én kreatív pályázatot hirdetett a Dorogi Önkormányzat a vasúti aluljáró falának művészeti megjelenítésére. A pályázati határidő holnap után van, május 27-én szerdán. A kezdeményezés célja, hogy a nagyforgalmú alagút színesebb és inspirálóbb közösségi térré váljon a dorogiak és az áthaladók számára, fogalmazott a pályázat írója, a Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár. A megvalósítást az önkormányzat támogatja majd. A vasúti aluljáró egy szakaszát egy hatalmas színes graffiti borítja, emellett különböző firkák csúfítják a falat. Az aluljáró biztonságáról jelenleg 2 kamera gondoskodik. Olyan alkotásokkal szeretnék szebbé tenni a föld alatti alagutat, amelyek bemutatják Dorog látványosságait, történelmi pillanatait, jelentős eseményeit, valamint híres vagy ismert személyeit és közösségeit. És végezetül sport, az esztergomi kézilabda csapat az utolsó előtti fordulóban búcsúzott hazai közönségétől a bajnokságban. A MOL Esztergom Alba-Fehérvár KC mérkőzést 8 gólos győzelemmel zárta Elek Gábor csapata, a végeredmény tehát 31-23.
0: Időjárás.
1: Pünköst hétfő után változékonyabbra fordul az időjárás. A hét első felében több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok, miközben a nappali csúcshőmérséklet többnyire 23 és 29 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig

0: A tévémaci nem hoz lázba. Még este is pörögné. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok! A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság megtartotta első féléves tűzoltás vezetői képzését. Kreatív pályázatot hirdetett a Dorogi Önkormányzat a vasúti aluljáró falának művészeti megjelenítésére. Kikapott a Tatabánya a kézilabda Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén. A hírperceket Szabó Istántól hallják 2026. május 25-én, Ünköst hétfőn. Már is jövök a részletekkel. Június 25-e és 28-a között rendezik meg idén a Vízene Virág Fesztivál Tatán, amelynek az öreg tópartja lesz a helyszíne. Jakab Jácint fesztivál igazgató, a Blue Hill Events ügyvezetője rádiónknak többek között arról beszélt, hogy kik lesznek 2026-ban a fellépők. Jakab Jácintot hallják.
2: Azt gondolom, hogy a Vízene Virág Fesztivál, ahogy az elmúlt 33 év is mutatta, egy olyan színes és sokrétű fesztivál lesz, amely ezeket a stílusirányzatokat, ami itt a sajtótájékoztatón volt, nagyon jól tudja majd kombinálni. Hogyha megnézzük ugye az elmúlt éveknek a programpalettáját, a Rock Sziget, vagy a Rock Színpad, vagy ez a fajta irányzat az egyre inkább háttérbe szorult. És gondoltunk egyet, amikor tavaly a Tankcsapda hatalmas koncertet adott ugye a Vízene Virág Fesztivál, több ezer ember volt itt, hogy mi lenne, hogyha ezeket a hagyományokat, ha már 33 év hagyományáról beszélünk, újra szépen visszaépítenénk, és ugyanott, ahol régen a Blues Színpad volt, vagy éppen a Peron Tehetség Központnak a tehetségkutató színpada, ott álmodtuk meg a Rock Sziget nagy színpad. De ha bár minden évben nem tudjuk ugyanazokat az előadókat, és nem is szeretnénk visszahívni, de őt mindenféleképpen vissza kellene, és nagy örömmel fogadta el a meghívásunkat. Ő egyébként a Bagosi Brothers Company után fog idén játszani. A Demjén Ferenc legendás koncertjei azt gondolom, hogy méltóképpen ide Vízene Virág Fesztiválhoz tartoznak, és az is újdonság, hogy idén is 4 napos lesz maga a fesztivál, tehát hogy a 0. napon Demjén Ferenc és zenekara, és nem csak Demjén Ferenc, hanem hogyan tudnék élni nélküled két sztárja is. Itt lesz majd csütörtökön. Hát, hogyha a mainstream színpadot, vagy a kastélytéri színpadot nézzük, akkor én azt gondolom, hogy az új generáció zenekarok közül például a Dániel Fél. Vagy ide sorolhatnám a Parnagarasztot, akik hatalmas koncerttel készülnek, őket mindenféleképpen nagyon várom. De itt lesz Korda György és Balázs Kláriát, ugye őket nagyon szeretjük, és a nagy arénás koncertjük előtt elfogadták a meghívásunkat, így őket abszolút. A Rock Szigetről pedig, ami a személyes kedvencem, például a Ród, illetve a Leander, a gyermek kori rocker énemet idézi. Fesztivál programját úgy állítottuk össze, hogy napközben a fesztivál teljes területe átjárható, ingyenesen, 17 óráig, valamint vannak olyan külső zónák a Váralja úton, amik 0-24 órában ingyenesen látogathatók lesznek. 12 éves kor alatt ingyenes a Vízene Virág Fesztivál mindenki számára, és a tataiaknak érvényes tatakártyával 50%-os kedvezményt biztosítunk idén a jelsárójegyből.
1: A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság megtartotta első féléves tűzoltás vezetői képzését a kormányhivatalban. A továbbképzésen Sári Ákos tűzoltó dandártábornok, igazgató köszöntötte a résztvevőket. Az első előadó Klementi Gábor, a Bicskei Mérnökség vezetője volt, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT részéről, aki az M1-es autópálya bővítési munkálatairól tájékoztatott. Őt követte Bárdos Péter vezető mentőtiszt, aki a társszervek együttműködésének fontos hangsúlyozta a közúti balesetek hatékony felszámolásában. Később Geiger Zoltán tűzoltó alezredes, Fejérvár megyei tűzoltósági főfelügyelő a területükön bekövetkezett tüzemanyag szállítógépjármű tűzesetét, kárfelszámolását mutatta be, míg Galumba Lajos tűzoltó alezredes, Győr-Moson-Sopron vármegye tűzoltósági főfelügyelője egy új évkor bekövetkezett habszivacsot gyártó üzem külső tárolóját érintő esetét ismertette. Dr. Kanyó Ferenc tűzoltó ezredes, fővárosi tűzoltósági főfelügyelő az elektromos és hibrid gépjárművek beavatkozási tapasztalatairól beszélt. Tímár Zsuzsanna, a rendőrral ezredes, az M1-es autópálya vármegyei szakaszának közlekedés biztonsági helyzetéről szólt. A BM országos katasztrófavédelmi főigazgatóság előadói, Wimmer Gergely tűzoltó ezredes és Korbély László tűzoltó őrnagy, a központi felügyeleti főosztályt, illetve az országos tűzoltósági főfelügyelőséget érint. érintő ügyekről tájékoztatta a résztvevőket. Ez olvasható a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján. Alvó utast fosztattak ki a dorogi állomáson. A dorogi rendőrök egy kamerán rögzített férfit szeretnének azonosítani, ezért a lakosság segítségét kérik az ügyben. A kifosztás Dorogon a vasútállomás várótermében történt. A sértett tehát egy alvó férfi volt. Fenntartatósági mini workshopra várta az érdeklődőket a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők Egyesülete Komáromban. A programot a köz eredetileg a Jókai Ligetben tervezte megrendezni, azonban az elsős időjárás közbeszólt, így végül a Generációk Házában tartották meg az izgalmas programot. Az előadó Kerolt Ferenc, Juhász Márton, Dalmadi Júlia, Liszkai Boglárka és Tóth Dorottya különböző nézőpontokból közelítették meg a természethez és önmagunkhoz való kapcsolódás kérdését. Szó esett a kert öröméről, a környezetvédelem felelősségéről, a lelki egyensúly megőrzéséről, valamint a Dunát érintő aktuális környezeti problémákról is. Idén május elején kreatív pályázatot hirdetett a dorogi önkormányzat a vasúti aluljáró falának művészeti megjelenítésére. A pályázati határidő most szerdán, azaz május 27-én van. A kezdeményezés célja, hogy a nagyforgalmú alagút színesebb és inspirálóbb közösségi téré váljon a dorogiak és az átaladók számára, fogalmazott a pályázat kiírója, a Dorogváros Művelődési Ház és Könyvtár. A megvalósítást az önkormányzat támogatja majd. A vasúti aluljáró egy szakaszát egy hatalmas színes graffiti borítja jelenleg, emellett különböző firkák csúfítják a falat. Az aluljáró biztonságáról két kamera gondoskodik. Olyan alkotásokkal szeretnék szebbíteni a föld alatti alagutat, amelyek bemutatják Dorog látványosságait, történelmi pillanatait, jelentős eseményeit, valamint híres vagy ismert személyeit és közösségeit. Mészáros Gitta a Csend fala című kiállítása nyílt meg néhány nappal ezelőtt a Generációk Házában Komáromban. A tárlaton azok a különleges festmények láthatók, amelyek a 840 kilométeres Szent Jakab zarándokút teljesítésének élményei és lelki pillanatai nyomán születtek. A kiállítást Molnárné dr. Tar Izabella, a Kecskés László Társaság elnöke ajánlotta a nagyszámú érdeklődő figyelmébe. A megnyitón közreműködött a Brilliant Akusztik. A kiállítás június 5-ig látható. És végezetű sport, a Tatabánya hazai pályán 29-28-ra kikapott az Észak-Macedón GRK Orrittól vasárnap a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első mérkőzésén. A hazaiak az első fél időben 7, a másodikban 6 gólós hátrányban is voltak, és csak az 58. percben vezettek először. A visszavágót jövő vasárnap 20 órától rendezik. A Tatabánya az első magyar csapat, amely döntőt játszott a harmadik számú európai kupa sorozatban, 1996-ban a Szeged, 2024-ben pedig a Ferencváros jutott az elődöntőig. Én mára is erre a hétvégére köszönöm figyelmüket. A hírperceket 2026. május 25-én pünkös tétfőn Szabó Istvántól hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora.

Mára ennyi volt a Light Session. A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től

Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

illatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió.